0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 3-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Átalakulóban Horvátország népesség mozgása, rekordot döntött a belföldi költözés. Részben a növekvő karbantartási kiadások miatt lettek iszonyú drágák a horvát apartmanok. Túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre. A hőség tovább kitart.
1: Híreink következnek.
0: Továbbra is többen költöznek Horvátországba, mint ahányan elhagyják, de a bevándorlási többlet egy év alatt csak nem 12 ezer fővel csökkent, miközben 2016 óta nem változtattak ennyien lakóhelyet az országon belül, mutatják a horvát statisztikai hivatal adatai. Tavaly 56.665-en érkeztek külföldről Horvátországba, miközben 37.485-en távoztak. A különbsége 19.180, jóval kevesebb a 2024-ben mért, mint egy 31.000-es a bevándorlási többletnél. Horvátország népességét 2022 óta ismét a bevándorlás gyarapítja, ezt azonban egyre kevésbé a hazatérő horvátok, és mindinkább a külföldi munkavállalók érkezése magyarázza. A beköltözők kevesebb, mint harmada, 29,7%-a volt horvát állampolgár. A legtöbben Németországból érkeztek, ami részben a korábban kivándorolt horvátok visszatérésével magyarázható. Az új bevándorlás súlypontja ugyanakkor egyre inkább Ázsia felé tolódik. Nepálból 6264-en, a Fülöp-szigetekről 4500-an telepedtek le az országban. Bosznia-Hercegovinából 4731-en, Szerbiából 3696-an, Ukrajnából pedig 2986-an érkeztek. Az adatokban a tartózkodási és munkavállalási engedéllyel érkező külföldiek, valamint az ideiglenes védelemben részesülő ukrajnai menekültek is szerepelnek. A bevándorlók csak nem kétharmada a férfi volt, ami ugyancsak a munkaerőpiaci célú migráció súlyát jelzi. A kivándorlás fő iránya továbbra is Németország. Az országból távozók között szintén a férfiak voltak többségben, különösen a 20 és 39 év közöttiek. A kivándorlók 35%-a volt horvát állampolgár. Miközben a külföldről érkezők száma csökkent, Horvátországon belül felgyorsult a népesség átrendeződése. Tavaly heten 3838-an költöztek másik címre, ami 2016 óta a legmagasabb érték. Több mint 30 000 nem csak települést, hanem megyét is váltottak. A belföldi költözésekben a nemzetközi migrációval ellentétben a nők voltak többségben, arányuk elérte az 54,3%-ot. A legnagyobb vonzerő továbbra is Zágráb és környéke gyakorolja. Egyre nagyobb terhet jelent a horvátországi nyaralók tulajdonosainak a vendégek közötti takarítás és karbantartás költsége. Egyes beszámolók szerint ugyanis egyetlen vendégváltás akár 500 euróba is kerülhet. A horvát ingatlan tulajdonosok és takarítók egy népszerű Facebook csoportban arról beszélgetnek, hogy az emelkedő árak mellett a főszezonban a megbízható munkaerő hiánya is komoly gondot okoz. Sok tulajdonos szerint a megbízható takarítók megtalálása még nagyobb kihívást jelent, mint a magasabb díjak kifizetése. Különösen szombatonként, amikor mindössze néhány óra áll rendelkezésre, az ingatlan felkészítésére, az új vendégek érkezése előtt. A munka gyakran messze túlmutat a belső terek takarításán, hiszen a friss ágyneműt, a mosást, a kertgondozást és a medence karbantartását általában külön számlázzák, ami jelentősen megnöveli a végösszeget. A tulajdonosok és a szakemberek beszámolói alapján az órabérek jellemzően 20 és 30 euró között mozognak. Egy 8-10 fős, nagyobb nyaraló esetében azonban a takarítás, a mosás és a kültéri karbantartás együttes költsége könnyen elérheti a 300-500 eurót. Az árazás vállalkozásként eltér, hiszen egy bejegyzett takarító cég óradíj helyett négyzetméterenként 3 eurót számol fel, míg mások nem vállalnak munkát 25 eurós órabér alatt. Az árak régiónként is változnak. A makarskai hozzászólók szerint a takarító csapatok általában 20-25 euró közötti órabérrel dolgoznak, a mosásért és a medence karbantartásáért pedig külön díjat kérnek. A mosás kilogramonként nagyjából 3 euróba kerül, míg a rendszeres medence tisztítás alkalmanként átlagosan 50 euró. Pulában a 25-30 eurós órabéra jellemző, egy labini hozzászóló szerint pedig egyes szolgáltatók már úti költséget is felszámítanak. Bár abban megoszlanak a vélemények, hogy a jelenlegi árak indokoltak-e, egy kérdésben lényegében mindenki egyetértett, miszerint tapasztalt és megbízható takarítóból tartósan kevés van a piacon.

0: Ahogy adásunkban már hallhatták, a horvátországi református keresztjének Calvin Egyház és a Laskói Református Egyházközség szervezésében tudományos konferenciát tartottak a Laskói Református templomban a 450 éves hercegszőlősi kánonok tiszteletére. Az esemény a Remény Zsinata címet viselte, és a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett egyházi vezetők, teológusok és történészek előadásain keresztül idézte fel a reformáció drávaszögi emlékét. A konferencia kettő előadójától mai adásunkban hallhatnak bővebben.
1: Koromban Vilmos József vagyok, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Hát engem azzal bíztak meg, illetve azzal kértek fel, hogy a mai napon a hercegszőlősi kánonok megszületésének a körülményeiről beszéljek, és így fogok egy kis rövid történeti áttekintést adni, hogy mi történt azelőtt, hogyan alakult ki a hercegszőlősi kánon, és mi a jelentősége. Hát, hogyha nagyon dióhéjban kell beszélni, akkor azt mondhatom el, hogy a hercegszőlősi kánonok a magyar protestantizmus református egyházak, egyházkerületek történetében az első olyan esemény volt, amelyik most már szervezett egyházról beszél. Tehát ez volt az legelső olyan zsinat, illetve rendelkezés, amelyik mögött most már ténylegesen is egy egyházai közigazgatási egység alakult ki, és így ebben a tekintetben talán az elsőnek nevezhető.
0: Mit kell tudni a körülményekről?
1: Hát ugye, hogyha arra tekintünk, hogy ebben az időszakban, 16. századnak ebben a részében, tulajdonképpen a magyar királyságban három felé szakadt, akkor ennek igenis jelentősége volt, hogy itt a dél-magyarországi területeken gyakorlatilag török fennhatóság alatt hogyan tudtak az önszerveződés és önrendelkezésnek eme kérdéseiben olyan élhető megoldásokat találni és kitalálni, ami lehetővé tette, hogy a katolikus többség mellett, török fennhatóság mellett a református kisebbség élni tudjon azokkal a jogokkal, amit a Bibliából és az Evangéliumból saját magának kiolvasott.
0: És milyen hatással volt abban az időszakban, és ma miért tartjuk ilyen fontosnak?
1: Hát abban az időszakban jelentős hatással volt, ugyanis, hogyha arra tekintünk, hogy itt Dél-Magyarországon kezdődött, tehát tulajdonképpen a református egyház közigazgatási kiépítése, akkor ez egy minta volt a többi terület számára, és kimutatható a hatás is, amit a hercegszőlősi kánon jelentett a többi egyházkerület számára, illetve a később összeállított egyházi törvényekben is tetten érhető a hercegszőlősi kánonoknak a nyoma. Mai tekintetben, tehát ma 2026-ban egyrészt az, hogy megemlékezünk és megemlékezik a helyi közösség arról, hogy 450 évvel ezelőtt született meg a kánon, ez összeköt a múlttal, de ez nem egy költői vonatkozásba kell ezt érteni, és sem valami elvont spirituális, hanem igenis ez egy élő kapcsolat a múlttal, és ami talán reménységet ad arra nézve, hogy az eljövendőben is ez az élő múlt, élő hagyomány a későbbiekben is élő szokássá válik.
2: Dr. Dénes Dénes vagyok, teológiai tanár Sárospatakról. Elsősorban arról fogok beszélni, hogy mi a jelentősége hercegszőlősi kánonoknak az egyház kormányzás szempontjából, de azt is mondhatnám, hogy a kormányzás szempontjából, hiszen egy olyan világban vagyunk az 1500-as évek második felében, ahol itt a török oszmán közigazgatás érvényesült, egy végtelenül korrupt közigazgatásról van szó, amelynek a lényege az elnyomás és a lakosságnak a kizsarolása. És ekkor jelenik meg egy olyan szabályzat, amely megpróbálja életben tartani az itt élő közösségeket is. Ez a szabályzat egyszerre szabályozza az etikai, a közéleti kérdéseket, a lelkipásztortól kezdve, vagy úgy is mondhatnám, hogy a lelkipásztorok vezetője a püspöktől kezdve, a legegyszerűbb egyháztagig, vagyis közösséget átfogó és közösséget éltető szabályzatról van szó. Ilyes Gyula, jeles 20. századi író, amikor arról beszélt, hogy hogy maradhatott meg a török elnyomás alatt egy-egy közösség, akkor azt mondta, hogy a lelkipásztorok által. A lelkipásztorok alkotják meg ezt a kánont, és ez a kánon tulajdonképpen a túlélésnek a kánonja is volt, a túlélésnek az esélyét is megadta az itteni közösségek számára.
0: Hogy megmaradtak a kánonok, hogy engedélyezve voltak abban a 16. században?
2: Érdekes, hogy ezt a kérdést nem akadályozta meg a török. Ezeket a kánonokat megalkothatták, elfogadta a török azt, hogy ezek a közösségek keresztjének. Ugyanakkor Az pedig hát a gondviselésnek köszönhetjük, hogy egyáltalán fennmaradtak ezek a kánonok. Ez a kánon, a Herceg-Szőlősi zsinat 1576-os kánonai, ráadásul két részből állnak, egy olyan kánon is beleépül, egy kánon rész, amely már 20-25 évvel korábbi, amiről nem tudjuk, hogy ki alkotta, csak feltételezéseink vannak. Vagyis hát tényleg azt kell mondjuk, hogy a gondviselés volt az, amely ezt a iratot, ezt a nagy jelentőségű iratot megőrizte, de egyben akkor arra is rámutat, hogy a gondviselés volt az, amely őrizte ezeket a közösségeket is.
1: És véleménye szerint hogyan hat ki a mai egyházra a kánonok? Van-e hatásuk?
2: Nekünk mindenből tanulni kell, amit az őseink cselekedtek. Hogyha nem vesszük komolyan azokat a tetteket, amit ők hoztak az életért, az életkedvéért, akkor eltévedhetünk. Minta kell, hogy legyen. Nyilvánvalóan 450 évvel később vagyunk, egy modern korban vagyunk. Igen ám, csak ezeknek a kánonoknak spirituális, belső, hittani, hitbeli tartalma is van, amely soha nem évül el.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses, nyárjasan meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 35 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1014 hektopaszkál volt. Napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge déli, délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklete nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 18 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 36 Celsius fokot. Augusztus 3-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.